kisebb mocsártagoknak a vízzáró rétege, ez az agyagos réteg nagy valószínűséggel már annyira összeszáradt, összerepedezett, hogy szinte elengedi a vizet, úgy mondanám, mint egy lyukas fazék, elengedi a vizet teljesen. Ezért nagyon nehéz lesz majd újra feltölteni őket, újra vízzel megtelni.

mindenképpen a víz lesz szükséges, tehát ezeknek a területeknek a vízpótlását akár uniós forrásokból, akár kormányzati támogatással nagyobb hangsúlyt kell fektetni ezeknek a területeknek a vízpótlására, és szerintem ez lesz a jövő, mert le fognak száradni ezek a területek.

már kezdődnek már a tavaszi vonulások. Tehát azt lehet mondani, hogy mivel nincsenek igazán nagy telek, ezért nem is igazán kell arra várni, hogy a nagy tél után jön egy fölmelegedés, és akkor kezdődik a tavaszi vonulás, hanem szinte ilyen elhúzódóan, nem dömpingszerűen, hanem fokozatosan jönnek vissza a madarak, fokozatosan látjuk, és már most elindult az őszi vonulásnak, már a kezdetét tapasztaljuk.